Fültől fülig. Fun FM.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: A 87.6 Fan FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fan FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix zene. Fan FM.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene!

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 kg-os Chef Select erdély gyümölcsös krémes torta 29,99 bani, a 750 ml-es Allini Rosé Prosecco 17,99 bani, és a banán kilója 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene. FM 87.6. Csíkszere.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig szerek.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Something special. Unforgettable. 50 cents. Just dance.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 kg-os Chef Select erdélyi gyümölcsös krémes torta 29,99 bani, a 750 ml-es Allini Rosé Prosecco 17,99 bani és a banán kilója 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM Rádió.
5: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 000 az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak!

0: Rádió. Fülix zene.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja.
1: Hallám, hogy itt a hétvége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de sok

0: baba gyújtsál világot.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forté.
2: Reklámot hallottak. Fun FM.

FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: a 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM Rádió.
3: Fülig zene.

0: Fülig, Fan FM.
1: Mikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
2: Ú, talán az is jéghideg, hogy ami fagyos, az csak

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: I just wanna dance a little bit closer.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.
2: Hajnal háromkor szól a hangos zaj, sok kérdés felkavar. Mondd most, merre jársz, csak tested van velem, te már más helyen.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Reklámot hallottak.

0: jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülékszerek.

Ültől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Reklámot hallottak.
2: Fültől fülig. Fan FM.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől Fan FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: években ott nem.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
2: Fülig zene.
1: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás album, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

az íg.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Fun FM.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Nem csak a country, de a pop és a country pop nagyjai is összegyűltek 1999-ben, hogy a country muzsika legnagyobbja Johnny Cash előtt tisztelegjenek. Jó estét kívánok, Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket egy Johnny Cash Tribute koncerttel, folytatva ezzel is az élő koncert felvételek sorozatát a fonotékában. Az 1999. április 6-án a New York-i Hammerstein Ballroomban rögzített koncerten olyan neves előadók énekelték saját és Johnny Cash szerzeményeit, mint Sheryl Crow, Willie Nelson, Chris Isaak, June Carter Cash, Bob Dylan, Kris Kristofferson, a Brooks and Dunn, továbbá fellépett Bruce Springsteen, Wyclef Jean, Mary Stewart vagy éppenséggel a U2 és természetesen Bono. Az egy órás zenei anyag felejthetetlen koncert élményt ígér a mai fonotéka hallgatóinak. A 2008-ban megjelentetett tribute koncerthez kívánok ma estére jó szórakozást!

0: Thanks, John.
1: Legendás nagylemezek lejátszva teljes egészében. Fun FM fonotéka.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Megszoktad már,

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: hónapba. Egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.
1: Zsemlében összesültünk az idő kemencéjében. Szépek voltunk, fodros fellegek. Így szálltunk a városok felett.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: FM Rádió.
1: Bárhol.
2: Bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei. Változatosan.
0: Változatosan.

0: Nem soha, rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülix zene.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene. Fülig zene.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.